0: Pusatávát. Összeadtik már. Kápisztőt nekem. Stíveim.
1: Köszönöm, hogy van is.